leszek a csatára a nyárt, a nyárt a fotna csíre. Hegyig megy a sztápulnas. Szóval Ray Leng lehjele, mert Warner Ray Vladje. Darnson érdelen a gél.